belegondolod, hogy most vi? Eve ik stranak és hozta a nyitotni a balavkán, és lőj korol muzikbe. Na, ve védenk bezsé Sisa Majida, 1906-es és dajkba bú, ú 2019-es csőbe dolovon jachodé. Sisa, kicsa honermendjepna vodenge Majida Szilemán, kó halké gondé